0: masters.
1: Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ egyetem.
2: Taifong Bengyu, Lin Ho, Lin Xiaobawei, Wu Yingwei.